0: Köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, meg minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogyan? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon ingyen, s nőjegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok. Tiszta erőből, ahogy csak tudok. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni. Ja, az az ember meglepetése, hogy ezzel a dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

És a nagy globális kitekintés után Mellyel talán újra egyesült a magyar nemzettest. Most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen. Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, ezt köszön, de tény.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sun Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

basszus gitáron. És látjátok, hogy hogy készült. Egy gondolkodtunk, hogy figyelj, mi legyen, ilyesmi, ez jó?

0: szerelemre születtem.
1: Az se rossz.
0: Na figyeljetek!
1: De van még egy annál is jobb.

Ma túl sok a legjobba. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

En tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

kátot megy, meg neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó? Csak a nagyon szerelmes lányok... Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

Köszönjük szépen, a következő szám az Sarsóról szól. Nagyon könnyű Sarsóról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy Sarsó, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

kívánunk, szevasztok! Igazából azt ígértük tavaly magunknak, szerintem nektek nem, hogy azzal folytatjuk, amivel befejeztük.

200-zal lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt, ide elkezdődni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama.

0: Köszi szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit, speciális vokális megoldással, azt szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfés órákra jártatok, tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izgulok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen. Mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként most már.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

ablakot nyit, és amit főzött, az kijönti a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll, és új életbe kezd. Először is új külső kell, ruhát kap a konzervgyárba, és munka után

0: figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ez tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen. Ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem. Pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszi szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Az nem 7 volt, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Mindenesetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút, figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Volt csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is. Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Jó, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az ővék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most presszorok jön.

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidi Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. De ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben, azt mondja, jöjjön az ár az égbolt, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jól tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

Hogan sus paradis. Csasszi, tartandó frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség, megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérd a tisztelt közönséget.

0: Λάντο Μπανάμ και Αμερτούγια ο Νέγκρος.
1: Είσαι ποιος το Τσάιουκ.
0: Μας φύγετε.
1: Είσαι ποιος το Σκότ.
0: No. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai esküj. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? Most mindenki így gondolkodja, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog.

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégsem!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, mely. Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra úgy jöttem be. Ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos! És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa, Mihaly Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse, Diósi Ákos. Aki titokban, Dezső is. A zenekar névadó. Nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer... Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
1: Megalolvasjuk.
0: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudázz, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

0: Jaj, figyeljetek, beszéljenek többen, mert azt hiszik, hogy a felhangfalvét egyszer.
1: Rockinfon.hu
2: Rockinfon.hu
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Csak most hallgatok. Tudtok szépen élni, de mára mindenki hajót. A karmokának megyen, mint a télbizonyságot tenni. Közel a vég.

Szevasztok! Ó, mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger. De itt az előállók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, teljen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Bispa Londras. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes... Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ezért 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, a 1-2-há, 1-2-há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem, sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, terciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak. Jut eszembe nekem így most, ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfeledtek, a rám súlyos voltam, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, ami magam, s ne pökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robin Hoodként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fiám, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja. Öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Győzi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem, hogy... Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne haragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Figyelj, ég a baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik, betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek, drámai és teljes csöndet kérünk. Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét, és akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles challenge szeretne bemutatni, amely az Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem lát senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi. Elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg. Adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen! Mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

ti jobban tudjátok, akkor de akkor egyszerre. Tekerd meg a volumét, attól van, és azt mondják, hogy ezredvég lesz, és az, vagy volt. Volt a világ vége, és hát az, hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek, vagy jött volna emberek. Inkább

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rockballadák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada. Visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ez. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Ma és tőlünk kedves vendégünk Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lalasi András!
0: Köszönöm szépen! Köszönjük!

igazi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zal előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták, a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymásra, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világnak csontodoknak, olykor is szeremnek hívják, a kijön a lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár egön lángolt, levere van.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő! Rajtigan Gábor!

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu. Figyelj, ha nem akarsz emlékezni, oké.

0: finálé zene.
1: Érdekes műsorokkal, kiváló zenékkel várunk minden kedves hallgatót. Stráda.

Ahelyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóval, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal, egy négy

egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

Jó estét kívánunk, szevasztok! Igazából azt ígértük tavaly magunknak, szerintem nektek nem, hogy azzal folytatjuk, amivel befejeztük.

200-zal lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ideje elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama.

0: Jussi Szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a level, az kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Thank you.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

A gőzzel száll és a járdán. Ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha

0: figyelek oda!
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázásra. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállalod a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy miért? Ez diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszi szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba? Az nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentett egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút, figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Bocs, csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is? Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki az izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arrogjatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

flag on your. Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

és bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak, mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapod. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben, azt mondja, jöjjön az árazékból, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs

afogamos o fora de. Csasszi, tartanád a frontot, addig állal, meg ilyesmivel vagy a közönség. Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérjük a tisztelt közönséget.

0: απλά από τον Παναμ και αμερτούκια γονέκλους.
1: Είσαι πιο στο τσόιουκ.
0: Όμως φύγετε.
1: Είσαι πιο στο σκότ.
0: No. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Ez a, mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül, ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog.

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztár vendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztár vendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényeljél, mert nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Ha, veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne haragudjatok be. Ilyen. Neked ezek, én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez.

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos. Aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, címer állata, hanem mi vagy te? Madar, címer. Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondtad valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasunk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: többiek... Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudá, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk mindent, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket,

0: Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól és a fej.
1: Figyelj, ha nem akarsz emlékezni, oké.

akkor pedig mindent elfelejt, és önfelettem megy a nagy világnak. Most

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.

0: Utoljára Hakap eszi, ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan lenni.
1: Rockinform.hu
2: Rockinform.hu
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: Sisyphen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hústvágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab. Lesz majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes darab.

köszönjük, hogy tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk, persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

ám ekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt a számot olyan kis aranyos, meg minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy?
0: Várjál, hogyan?
1: Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, s nőjegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: que eu sonhei ser fã.
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a magyar nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni. Ja, az az ember meglepetése, hogy ezzel a dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

És a nagy globális kitekintés után, melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy sem. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen. Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, ezt köszön, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem. Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Soundforge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

Ma túl sok a legjobban. Ma túl sok a legjobban. Köszönjük szépen! Érezhetően...

Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor.

1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: Mika, tud, megy. Meg neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok.
0: Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsony.
1: Sehonnan nem látszom, hova is.

0: 92.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

A helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

0: Jaj, figyeljetek, beszéljenek többen, mert azt hiszik, hogy a hangfelvétel csak ketten vagytok.
1: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében.

tojára ha kapesz, hogy ma kibontotta ilyen vadul a mogyoros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komoly.

Szevasztó! Mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger. De itt az elől állók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Kings pa Londras! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította fel. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Hazzák, meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, a 1-2-há, 1-2-há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem, sok-sok igen, sok szőkös kapok, és szilajló és vörös felhő, tehát szíjú is voltam néha, megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfeledtek, arán terű, súlyos töltön, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pó, hogy de így most, hát ne kérdez, ha meg lenne.

a világban, ahol baj van, Robi útként lőnék én minden irányba. Ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián. Vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

PGC!

Gözi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: succès, Ben.
1: Tehát azzal, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy... Hogy táncol üvegfal mögött? Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne haragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Figyelj, az ég a baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye baszik, betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazek, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András. Tudod? Bazeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigánykerekben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely az Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

Ti jobban tudjátok, akkor de akkor egyszerre. Tekerd meg a volumét, attól van, és azt mondják, hogy ezredvég lesz, és az, vagy volt. Volt a világ, vége is hát az, hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek. Bejött volna emberek. Inkább 2012 vagy 2018 vagy...

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rockballadák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: köszönjük szépen! Ma is tőlünk kedves vendégünk Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lovasi András!
0: Köszönöm szépen, köszönjük!

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zal előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, aki jön a lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt el, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángolt,

fuvarokat fogtak tréfákon nevettek. És amikor egy érzésre teröszre vitte őket, látták, hogy a talant 200-zal előznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kis Pál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

0: Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.
1: Rockinform.hu.
2: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: Köszönjük szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hússágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen isten.

köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Quins per Andrés? Egészségére! Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

köszi, köszi, köszi! Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ez számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogy van? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százalnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Vagy egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, és nőjegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudok. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a magyar nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után Mayer talán újra egyesült a magyar nemzettest. Most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok. Semmi komoly hangos, Béla, esküszöm, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sun Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

0: Szerelemre születtem.
1: Az se rossz.
0: Na figyeljetek, de van még egy annál is jobb.